fokos hőségben többet vizet vittek neki, mert láthatóan megviselték a történtek. A rendőrség sajtóreferense Deményné Tűri Zsenett is megerősítette, hogy gyalogos gázolás történt, és a körülményeket jelenleg is vizsgálják.

0: Súlyos testi sértés büntette miatt vádat emelt a szarvasi járási ügyészség egy 52 éves büntetett előéletű dívaványai férfi ellen. A vádirat szerint a férfi egy tanyán történt italozást követően olyan erőszakosan bántalmazta feleségét, hogy az asszony bordatörést szenvedett. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását és kötelező pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta. A vádirat alapján az eset 2025. június 27-én este történt egy dívaványai tanya udvarán, ahol a férfi és súlyosan ittas felesége tartózkodott. A házaspár között először hangos vita alakult ki, majd kölcsönösen arcon ütötték egymást. A dulakodás az udvaron is folytatódott, ahol a férfi megpofozta és meglökte az asszonyt. A házigazda ekkor felszólította őket, hogy hagyják el a helyszínt. A nő kerékpárját tolva indult el, de útközben elesett. A férje utána ment, és ahelyett, hogy segített volna, ismét veszekedni kezdett vele, majd újra a földre lökte. Amikor az asszony tehetetlenül feküdt, a férfi legalább két alkalommal erőteljesen oldalába rúgott. A bántalmazásnak végül a házigazdák közbelépésébe tett véget, akik határozottan rászóltak a férfira. A nő több sérülést szenvedett, köztük 8 napon túl gyógyuló bordatörést. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a visszaesőnek minősülő férfit a bíróság ítélje próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre, és a próbaidő teljes tartamára rendelje el pártfogó felügyelet alkalmazását. Előre ütemezett hálózati karbantartást végez az MVM Démász áramhálózati Kft. Június első napjaiban Békés Csaba több pontján, ezért több utcában és városrészben ideiglenesen szünetel majd a villamos energiaszolgáltatás. A szolgáltató közlése szerint június 2-án több helyszínen is dolgoznak a szakemberek, egyes területeken 7:30 és 11:30 között, máshol reggel 8 és délután 4 óra között kell majd áramszünetre számítani. A délelőtti rövidebb leállás érintheti többek között a Nyugati utcát, Radnóti Miklós utcát, a Rózsa, Tavasz, Viola, Zsigmond utcát, valamint az Arató és Cséplő utcákat. Szintén ebbe az időszakba esik a Fürjes városrész, az Ivolya utca, valamint az Illyés Gyula utca is környéke. A hosszabb 8-tól 16 óra közötti áramszünet többek között a Gyulai út egy szakaszát, a Fényesi tanyákat, Kisfényesi utcát, a Berzsenyi utca egy részét, a Csaba-Gyöngye utcát, a Lencsési út egy szakaszát, a Rózsakert utcát, valamint több külterületi és tanyás ingatlant érinthet. A munkálatok június 3-án is folytatódnak. Reggel 7:30 és 11:30 között a Gyár utca, Hajnóci, Kereki út, Lajta utca térségében várható áramszünet. Június 4-én pedig 7:30-tól 5-ig a Máriási utca, a Vaskapu utca, a Wagner utca egyes szakaszain szünetelhet majd a szolgáltatás. Az MVM Démász felhívta a figyelmet arra, hogy a karbantartás idejére nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani, és arra kéri a lakosságot, hogy a tervezett leállásokat vegyék figyelembe a napi teendők és az elektromos eszközök használatának megtervezésekor. A Hajrá Békés Csaba frakció kedden tartott sajtótájékoztatón értékelte a múlt heti csütörtöki közgyűlés legfontosabb napirendi pontjait. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy ezúttal kiemelkedően sok előterjesztés foglalkozott a gyermekekkel. Hangsúlyozta, hogy többek között szó esett a gyermekjóléti feladatokról szóló beszámolóról, a Napcsugár Báb Színház alapító okiratának módosításáról, az önkormányzati napközis táborok biztosításáról, a közétkeztetés megszervezéséről, valamint az új Jaminai bölcsőde ügyéről is. Dr. Juhász István tanácsnok arról számolt be, hogy a városvezetés szerint a lakásgazdálkodás olyan kiemelt terület, amely jelentősen befolyásolja a békés csabaiak jólétét és biztonsági érzetét. Hozzátette, hogy a város lakás koncepciója a demográfiai változásokat is figyelembe veszi. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Jogosulatlan bankkártya használat miatt emeltek vádat egy kunágotai férfi ellen. Búcsút vesz vendégeitől a Teletölcsér fagyizó 25 év után. Közösségi programokkal telnek a tavasz utolsó hetei a csabai rendezvénypajtában. Gyerekek ismerkedtek a mentők munkájával a sarkadi nyílt napon. Már is mondom a részleteket. Információs rendszer felhasználásával folytatólagosan elkövetett csalásbüntette miatt emelt vádat a Békéscsabai járási ügyészség egy 50 éves büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő kunágotai férfival szemben. A vádirat közérdekű munkakiszabását indítványozza, miután a férfi illetéktelenül használta egy idős ismerőse bankkártyáját. A vádirat szerint a terhelt jó kapcsolatban állt a békési sértettel, rendszeresen megfordult az otthonában, és több alkalommal segített neki ügyintézésben, bevásárlásban. Ezek során jogosult volt bankkártyája használatára, és a PIN-kódot is ismerte. Az idős férfi 2025. március 17-én kórházba került, majd még aznap este elhunyt. A terhelt a nap folyamán, illetve másnap egy békési ATM-ből több részletben összesen 245.000 forintot vett fel a sértett számlájáról immár jogosulatlanul. A pénzmozgásokat a sértett lánya egyben örököse észlelte a netbankban, majd feljelentést tett, és a történtekről a terheltet is értesítette. A férfi ekkor azt állította neki, hogy 175.000 forintot ő vett le, mert rózsakoszorút akart készítetni az elhunytnak, és cselekményét nagyon megbánta. Átadott a nőnek 170.000 forintot, azonban az okozott kárból 75.000 forint továbbra is megtérítetlen maradt. Színes, egésznapos programok várták az állatbarátokat pünkösd vasárnap a Szabad Kígyosi Wenckheim kastélynál. A kastély parkban vadász kutya és segítő kutyás bemutatók, valamint kézműves foglalkozások kínáltak kikapcsolódást minden korosztálynak. A látogatók ritka, de látványos pillanatnak is tanúi lehettek, egy vadászkutya zsákmányért úszott a kastélypark halastavában. Az Állati Jó Pünköst program részeként több hasonló bemutató is színesítette a napot. Poroszlai Robert, az Országos Vadászkamara Békés megyei területi szervezetének kinológiai szakbizottság vezetője elmondta, rendkívül sokat és magas színvonalon foglalkoznak ezekkel a kutyákkal, hogy fegyelmezett, parancskövető vadászkutyák váljanak belőlük. Hozzátette, hogy az utóbbi években tapasztalták az állomány romlását, de még így is akadnak olyan nevek, amelyek nagy segítséget jelentenek az emberek számára. A különböző kutyás bemutatók sok kisgyerekes családot vonzottak a kastélyhoz. A programok között kutyaszépségverseny és kézműves foglalkozás is szerepelt, így mindenki megtalálhatta a számára kedves elfoglaltságot. Gulyás Bianca, az Aktív Mancsok Segítő Kutyás Egyesület önkéntese arról beszélt, bemutatóikon általában állatasszisztált pedagógiát és terápiás kutyák hazai helyzetét ismertetik. Mint mondta, az elmélet mellett a gyakorlatot is fontosnak tartják, és tapasztalataik szerint kicsik és nagyok egyaránt szívesen kapcsolódnak be a segítő kutyák munkájának megismerésébe. Szomorú hírt osztott meg vendégeivel egy békéscsabai családi vállalkozás. A Teletölcsér fagyizó 25 év után bezár, ezzel lezárva egy teljes korszakot. A közösségi oldalukon közzétett üzenetben azt írták, hosszú mérlegelés után hozták meg életük egyik legnehezebb döntését. Úgy fogalmaztak, a fagyizó számukra sosem csupán egy üzlet volt, hanem egy közösség, amelyhez számtalan emlék kötötte őket. Felidézték, hogy az elmúlt negyed évszázadban rengeteg mosolyt, beszélgetést, nyári délutánt, gyermeknevetést és kedves pillanatot kaptak a vendégektől. Azt is kiemelték, hogy voltak olyan vendégeik, akik gyerekként jártak hozzájuk először, majd már felnőttként értek vissza. A Gulyás család szerint bár kisfagyizóként működtek, a vendégektől sokkal többet kaptak, mint azt valaha remélték. Úgy érzik, a Teletölcsér része lehetett a nyaraknak, örömöknek és mindennapoknak. A közlemény végén megköszönték az elmúlt 25 év szeretetét és támogatását, és azt írták, a sok szép emléket magukkal viszik.

0: A tavasz utolsó heteiben egymást követik a közösségi és családi események a Csabai rendezvény Pajtában, ahol a szervezők olyan programokat kínálnak, amelyek kulturális élményt, kikapcsolódást és találkozási lehetőséget is adnak minden korosztálynak. Május 25-én pünköst hétfőn, vagyis a mai napon a veterán járművek szerelmesei jötték birtokba. A pünkösdi veterán jármű találkozón klasszikus autók, motorok és ikonikus járművek idézik meg a régi idők közlekedési kultúráját. A szervezők célja, hogy a látogatók közelről is megismerhessék ezeket a különleges darabokat, és találkozhassanak tulajdonosaikkal, gyűjtőikkel. A program egész nap családi elfoglaltságokkal várja a résztvevőket. A helyszínen sült kolbász és zsíros kenyér készül, a gyerekeket ugrálóvár is szórakoztatja. A szervezők úgy fogalmaztak, a tavalyi siker alapján idén is barátságos, nosztalgikus hangulatra számítanak. A májusi program sorozat pedig folytatódik május 28-án, az Utcazene Fesztivál egyik helyszíneként élőzene és fesztivál hangulat tölti meg a rendezvény Pajtát. Május 31-én pedig gyermeknapi programok várják a családokat. A szervezők célja, hogy a Csabai rendezvény Pajta továbbra is a térség egyik meghatározó közösségi és kulturális találkozóhelye legyen, ahol minden generáció értékes és élményt adó programokat találhat. Gyerekek látogattak el a sarkadi mentőállomásra, ahol a hagyományoknak megfelelően ismét nyílt napot tartottak. A résztvevők beülhettek a mentőautókba, megismerhették a felszereléseket, és azt is megtanulhatták, hogyan zajlik egy újraélesztés. A sarkadi mentőállomás 2002 óta működik, így már közel negyed évszázada látja el a térséget. Korábban Békés Csabáról vagy Gyuláról érkezett a segítség, az állomás megépítését pedig az önkormányzat is támogatta, ingyen biztosította a szükséges telket. A mentőállomás 6 települést szolgál ki, Sarkad mellett Sarkad Keresztúrt, Mékeréket, Kötegyent, Újszalontát és Dobozt, és jelenleg 20 mentő teljesít itt szolgálatot. Rózsavölgyi Zoltán állomásvezető elmondta, hogy a sarkadi egységek tavaly több mint 2600 esethez vonultak ki, a két mentőautó pedig évente átlagosan 120 ezer kilométert tesz meg. Hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a gyerekek is megismerjék az életmentés alapjait, hiszen előfordul, hogy már 5-6 évesek tesznek bejelentést hozzá tartozóik rosszulétéről, és a diszpécser útmutatásai alapján segítenek a mentők kiérkezéséig. A nyílt napon óvodások és alsó tagozatos tanulók kaptak betekintést a mentők mindennapjaiba. Gyakorolhatták a kötözést, a segítségnyújtást és az újraélesztés alapfogásait is. Az eseményen részt vett dr. Mokán István polgármester is, aki az önkormányzat és a város lakói nevében apró ajándékkal fejezte ki köszönetét és nagyrabecsülését a sarkadi mentőállomás valamennyi dolgozója felé. A Békés Csabai Zsidó Hitközség csütörtöktől szombatig ünnepelte a sávautót a helyi zsinagógában. A közösség a tóraadásra emlékezett, a zsinagógát pedig virágokkal díszítették fel, utalva a hagyományra, amely szerint a Szinájhegy is virágba borult az esemény idején. Lukácsné Moskovic Tamara elnök kiemelte, a Pészak a szabadság ünnepe, de a szabadság csak kezdett. A két ünnep közötti 50 nap az ómer számlálás vezet el a tóraadásig, amely a zsidó népet valódi közösségi formálta. A szokások között szerepel az egész éjszakás tanulás és a teljes ételek fogyasztása is, amelyek a Tóra iránti szeretetet fejezik ki.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sírja, hogy nyisd a gácsi. Egyik cell a társad, Rozdi, a másik Zsadányi. Az Oszdi a köcsé, ha jó megszúrnak, a Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy húsz.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő rendhagyó magazin műsorunkban

0: és még több.
1: Haberi Horváth Gábor Borcai díjas festőművésszel beszélgetek. Azt tapasztalom a képeiden, Gabi, hogy a Caravaggio-i fényárnyék dramatizálás, ami korábban nagyon jellemző volt rád, és ami egy rendkívül drámai feszültséget kelt a képekben, mostanra leszelidült, már egy érett harmóniát lehet felfedezni az alkotásaidban. Édesapád kertjét festetted meg az Apám kertje sorozatban, ott tapasztaltam először ezt a változást. Te hogy látod ezt? Minek köszönhető ez?
2: Egy művész folyamatosan változik a saját korát, hogy dolgozza föl, amiben él, illetve a saját lelki állapotát. Ez mindenképpen tükröződik a műveken. Ez nem csak egy festőnél, egy énekesnél is igaz lehet, egy színésznél is. 2022-ben veszítettem el a szüleimet, egymás után 4 hónap különbséggel, és megadatott az, hogy végig kísérhettem őket úgy, ahogy engem felneveltek, én úgy kísérhettem őket a utána következő világba, és mellettük voltam az utolsó percig. Nyilván ez is egy nagy változás az ember életében, hogy elmennek a szülei, és ezt tudomásul kell venni, hogy az életnek ez a rendje, ez a dolga. El kellett búcsúzni a szülői háztól, ami szintén egy elég fájdalmas történet. A gyermekkornak vége, ezt tudomásul kellett venni. Egy olyan időszak jött el az én életemben, ami nagyon sokan megélnek, máshogy látod a világot. Összesűrűsödik mindaz, ami eddig volt, és elindul egy új kezdet.
1: A metafizika.

0: régóta része a festményeidnek. Hogyan jelenik meg igazából technikailag? Ez miben realizálódik? A festékben, a lakban, a kettőnek az együttjátszásában? Kérlek, valami műhelytitkot árulj el nekünk.
1: Eszközök. Az anyag az egy eszköz. Legyen az festék, legyen az számítógép. Eszköz. Arra, hogy kifejezd a belsődet. És ez egy olyan alkimia, amire nincs magyarázat. A matériát a művésznek kell átminősítenie szakrálissá, szellemivé. Illetve a matériát kell felminősíteni szellemivé, vagy a szellemnek le kell menni az anyaghoz és felhúzni magához. Minden eszköz. És az, hogy egy gesztust, az ecsetnyomodat, az hogy teszed le, és az, hogy lesz abból mondjuk egy felhő, át kell lényegülnöd. Ez olyan, mint egy színész, hogyha hiába tudja a szöveget, most kiállna, és ezt úgy, hogy felmondaná, az meg nem színészet.
0: Meg kell élnie.
1: Át kell élnie. Vagy egy énekesnek is, hogy tudja a dallamát, tudja a szövegét is, és úgy előadja, az, még nem lesz zene. Át kell élnie, át kell szellemülnie.
0: És így kerül bele a belső énje a művésznek.
1: Ez a titok, ez a rejtély, ez a művészet. Vagy hogyha olvasol egy könyvet, és az író, ugye, amit átgondolt, témát, érzelmeket, mindent leír, és te elkezded olvasni, az benned is átfordul, és akkor ez egy ilyen megtermékenyített félreértés lesz az egészből, mert lehet, hogy az író egész más gondol, de te megint mást, hogy tapasztalod azt a könyvet, mint a másik, vagy a harmadik. A művészet hatalma ez, hogy neked kell megélned a valóságot.
0: Vannak tématerveid, hogy mit szeretnél festeni? De csak korábban volt olyan, hogy elterveztél valamit, hogy majd, amikor időt engedi, akkor foglalkozni szeretnél ezzel vagy azzal. Ugye mostanában például a Tátráról festettél képeket.
1: Úgy érzem, hogy olyan témák érdekelnek, ami fellelkesítenek, amikben élek.
0: A Tátrában mondjuk mi?
1: Hát a Tátra...
0: Az mit jelent neked a Tátra?
1: Nyáron utaztunk el a családommal, gyerekekkel a Tátrába, és én még életemben nem jártam ott. És azok a gyönyörű nagy rajzos hegyek, az a óriási erő, az a dinamika.
0: Ott festetted őket, vagy pedig már itt van a műterem? Szoktál egyébként itt ez a plenér festészet, ugye, hogy kint a szabadban, ez nem volt rá sosem ilyen lemző?
1: Nem, hát ez a tanulóidő, én kiskorom óta, gyerekkorom óta kint szabadban festettem, és ugye az iskoláimban is ugye a plenér festészetet gyakoroltunk. Aztán egy idő után az ember lehet, hogy vagy a kényelemből is, de egyébként meg talán már van egy más utat keresve a műteremben alkotom meg a munkáimat.
0: Van, hogy konkrétan egy fotó alapján készíted el a festményt, mint mondjuk Munkácsi annak idején?
1: Van, persze, természetesen. De van olyan is, hogy sikerül egy jó fényképet. Amikor nem sikerül, több képet csináltam egy témáról. Egyébként korábban, akár hogyha például Kaspar David Friedrichre gondolunk, a 19. századi romantikus nagy tájképfestőre, ugye a mai napig az egyik legnagyobb tájképfestő zseni, és ő imádott kirándulni. Akkor még nem volt fényképezőgép 1800-as évek elején, és ő vitte a vázlatai tömbét, akkor elkészletet, nagyon sokat vázlatozott, amit látott maga körül, és utána hazament és a műterembe festette a tájképeit. Nem a szabad ég, az majd az impressionizmus környékén, hát kicsit előtte, már ugye Turner is csinált olyat, a William Turner, ugye az angol nagy tájképfestő szintén, hogy például a Vihar című képe, egy nagy tengeri vihar. Ez úgy készült, hogy hajón kikötöztette magát az árbóchoz, egy óriási viharba került a vitorláshajó, megparancsolta, hogy kötözzék ki szorosan, és 4 órán keresztül az őrjöngő vihart figyelte, és üvöltözve örült neki, hogy jaj, de gyönyörű látvány.
0: És amikor igazán és beköltözött a fejébe a látvány, meg az érzés.
1: Az a műterembe is megköltözte, átélte, benne volt. Ma az, hogy most fotót használunk, az egy olyan dolog, hogy ott voltam, láttam, tudom, ismerem a atmoszféráját. Segít. De azt ugyanúgy átírom azt a látvány. Meg lehet csinálni azt is, ugye, hogy a szolgai alázatos módon kivetítem projektorral, és akkor átszínezem, és akkor mi van? Semmi. Gyönyörűen kiszíneztem egy tájképet, és akkor az... De a festészet számomra azért ezennél sokkal több.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor, Barcsai Díjas festőművésszel, akitől megtudhatjuk, hogyan alapozták a reneszánsz festményeket, mi köze a tyúk tojásnak a műalkotáshoz, illetve milyen sorozatokon dolgozik most.

0: rádió.
1: És még több.
2: A régikorok festményeinél az állag megőrzés fontos része a lakréteg felújítása. Ilyenkor a régi lakréteget leszedik, aztán újat húznak fel a képre. Hogy van ez a modern műveknél, hogy van ez a kortárs művészeknél? Te például alkalmazol a lakréteget, és ha mondjuk valaki vesz egy képet akár tőled, vagy egy kortárs festőtől, akkor neki például ajánlott-e bizonyos időközönként, nem tudom, 20 évente, 30 évente lakréteget cserélni rajta.
3: Ez érdekes, ez egy technikai dolog, hogy a kortárs művészetben, hát igen, például nagyon sokan akrillal festenek, pedig ugye az akrill festék az csak az 1950-es években lett kifejlesztve, és ez egy műanyagos festék. Ez olyan, mint a ótások, hogy nem tudjuk, hogyha nincs kikísérletezve, akkor hogy milyen mellékhatásai lesznek. De mivel nem természetes alapú, hanem műanyag alapúak, ezek közel nincsenek olyan biztosan tartósak, mint akár a 13. századi tojástempera festmények.
2: Majd az unokáink fogják ezt
3: majd
2: igazából
3: fogják látni, és
2: megtudni.
3: Igen, probléma is van a restaurátoroknál, ami ugye egy külön szakma, és nálunk a Magyar Képzőművészeti Egyetemen is ugye a európai szinten, ez a legmagasabb szinten tanítják a restaurátoroknak az állagmegőrzéseket, meg a különböző technikákat. Bizony ezzel bajban vannak ők is, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog történni, műanyagos anyagokról van szó. Régen, egészen a 15. századig, amíg az olajfesték is meg nem honosodott, addig tényleg a tojástemperát alkalmazták. De az se volt mindegy, hogy milyen tyúk tolja azt a tojást, ugye régen nem génkezelt tyúkokról volt szó, hanem nagyon jó kis tagyasi paraszt tyúkokról, aminek gyönyörű, ugye az asszonyok tudják is, milyen más egy olyanból tésztát gyúrni. Annak a természetes ragasztója, emúziója az bizony megköti a festéket, de például itt is érdekesség, hogy nem mindegy, hogy milyen pigmenteket, festékeket használunk, hiszen ma már ugye mindenféle szintetikus pigmenteket alkalmaznak. Nagyon szomorú, hogy megszűntek sajnos már olyan bányák, mint például a zöldföld. Uh-huh. Amikor én pont főiskolás voltam, akkoriban hallottuk a hírt, hogy megszűnnek a zöldföld bányák, kiürült, kész vége. Pedig az volt a reneszánsz képeknek az alapja, hogy egy zöldföld szintén, ez egy nagyon finom pasztelszínű zöld, de elvonták be az alapozás, és arra mentek rá tojástemperával, rózsaszínnel, pont az ellentét, komplementérével, és ezáltal volt a bőr annyira szép, életszerű. És például ez sincs már, szintetikus úton lehet kapni valami hasonló, de azért nem az. Kísérleteznek nagyon sok jó minőségű új festékekkel is. Én ezért is valahogy a tradicionális olajfestés technikánál maradtam, bár ugye már nem én magam csinálom a festékeket, hanem amit ugye a művészellátóval kapunk, ugye ezt is kevesen tudják, egészen a 1850-es, 60-as évekig a festők önmaguk gyártották a festékeiket, amíg meg nem jelentek majd a tubusos festékek, és akkor majd így indul az impresszionizmus, hogy hát nem kell a festékedet magadnak a műterembe előállítani, hanem már tubusban meg lehet kapni, ki lehet menni a szabadba vele, mennyivel egyszerűbb. Az, hogy mi van benne, hát persze, nagyon sok, itt is ugyanez, amiről beszélgettünk, a populáris és a magas kultúráról, nagyon olcsó festékeket, eszközöket lehet kapni, olyan is. Lehet nagyon jó minőségűeket, azért meg kell fizetni az árát.
2: Akkor te lakkozol is, ugye, hogyha készen vagy egy képpel.
3: Igen, a lakkozás is nagyon kevesen tudják, hogy annak minimum egy évnek el kell tennie, hogy egy képet lakkozzunk, ugyanis a festékek különböző módon száradnak, és mondjuk a fehér, a titán fehér, az nagyon lassan szárad, hiába tűnik száraznak a felülete, de még a mély rétegeiben bizony még dolgozik a festék, még tökéletesen csontra nem száraz, ezért szoktak legalább egy évet várni a lakkozással. Én komolyabb megbízásoknál szoktam lakkozni, de nagyon sok esetben nem lakkozom. Pont egy restaurátor barátommal is beszéltem, erre én sokszor csak firniszelni szoktam, ami egy finom sejem védő réteget képez a képre, de ezzel is óvatosan kell bánni, mert ténylegesen a festékeknek egy év minimum a teljes tökéletes száradása. De egyébként ezek a képek, ami minőségi alapozása, minőségi festékekkel készülnek, ezeknek több száz év a élettartamuk. Ha egyébként tényleg esetleg egy nedves rongyal át lehet törölni, a poros nem lesz semmi baja.
2: Mire készülsz most? Van-e valami konkrét terved?
3: Teszem a dolgomat, festem a képeket. Most egy Békés Csaba sorozattal foglalkozok, ami nagyon érdekelt. Az itthoni légkört szerettem volna megjeleníteni, bár ez amióta itthon vagyok, 2005-6 óta ezt fel is dolgozom. Én nagyon szeretek itt élni, Békés Csabán. Nagyon szeretem a várost, nagyon szeretem a hangulatát. Egyébként volt egy olyan képem Békés Csabáról, ami egy párizsi diplomata vásárolt meg, és ott van Párizsban, sőt, Finnországban is van Békés Csaba képem, és nagyon érdekel továbbra is a Tátra, hiszen az egy óriási nagy téma. Illetve vissza szeretnék menni egy kicsit az aktábrázolásokhoz, ami számomra mindig egy tradíció felé visszavezető út is, amit újra szeretnék aktualizálni a mai korunkra. Hiszen egy embertelen világba kezdünk élni, és ezért nagyon-nagyon szükség van a múzsákra. És szükség van az embert megmutatni.
2: És mire számíthatnak a kedves hallgatók, hogy hogyan fognak megjelenni ezek az aktok? Mi lesz a különlegességük? Lehet erről valamit tudni?
3: Ha tudnám, elárulnám. Nem tudom még én sem. Igazság szerint gondolatok, érzések vannak bennem, ami majd a műhelyben kialakul. Hát azért arra gondolni kell, mint egy színész is, amikor készül a színdarabra, otthon rengeteget tanul. Próbálja a szöveget, gyakorol a tükör előtt, lecsapja a füzetet, mert nem megy, és hogy élje át. Az alkotás egy nagyon-nagyon sokszor gyötrelmes, nyögvenyelős dolog, és nagyon ritka az, amikor a múzsák a vállunkon ülnek, és akkor azonnal megy a történet, és akkor egyből tudod, hogy mit kell csinálnod.
0: Egykor a képzőn Gály József Munkácsi díjas festőművész is tanítványául fogadta volna az akkor még Horváth Gábor néven felvételiző fiatal tehetséget, akivel az eltelt évek alatt kollégák és barátok lettek. Így történt, hogy az akadémikus tartott tárlatvezetést a Munkácsi Mihály Múzeumban megvalósult retrospektív megyeri horvát kiállításon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat Gály József egyetemi docens szerkesztőségünknek adott interjújával.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy a főiskolán hogyan ismerkedtek meg. Ön már akkor tanított a képzőművészeti főiskolán.
3: És az érdekes, hogy én pedagógián voltam, akkor úgy hívták, hogy vizuális nevelés tanszék. És akkor váltottam, vagyis kaptam osztályt, és először lementem Csongrádra, művésztelepre, és ott találkoztam a Gáborral. De viszont az a titok, de ezt ő is tudja ezt a titkot, hogy én is fel akartam venni, de már a másik mester felvette, és akkor mivel én mégis kezdő festőtanár voltam, hagytam. De viszont ott a művésztelepen összeismerkedtünk, és utána mégis egy nyitott oktatás van, ez azt jelenti, hogy minden mesterre lehet konzultálni, és akkor így összebarátkoztunk, és azért, hogy eljártunk, beszélgettünk, ő még a műtermében is ott a képek előtt. Hát ez egy ilyen spontán dolog, szóval semmi kötöttség, aztán így kialakult az, hogy mivel ő Békés Csabai, ritkán találkozunk, mindig, hogyha esetleg van valami olyan kiállítás, ahol mindketten, ha más nem a megnyitóra elmegyünk, vagy részt veszünk a kiállításon. És előfordul az valahogy a közvetlenség által, hogy egymást fölhívjuk valami oknál fogva, például ez is, hogy és utána belefeledkezünk akár több órára, ugye most már van korlátlan telefon, hogy nem kell korlátlanul beszélgethetünk, és akkor tényleg részese veszünk, hogy már lehet, hogy már túl egy órán vagy másfél órán beszélgetünk folyamatosan. Vagyis hát ez egy kicsit ilyen távolsági kapcsolat, vagy hogy mondjam, ilyen szakmai elsősorban, de utána azért mindenről szó van. Itt a kiállításon ugye nem akartam belemenni, amikor így mondtam ezt a traumatikus múltat, meg minden, mert ott a kitelepítéstől kezdve, a világháborútól kezdve, sok minden is. Amikor mondta Gábor, akkor én direkt nem mentem bele, mert ugye ezek olyan az ember akárhogy, mert végén már a Benes dekrétumnak a szőnek is sok mindennél tart, vagyis túlságosan konkrét irányban nem mentünk, mert azért sok mindent lehetett volna nagyon részletesen, analitikusan beszélni. Én elsősorban a festészeti szemszögből közelítettem meg, hogy mi a festészet nyelve, és hogy mi az az egyediség, ahogy ő használja. És hát a tárlatvezetés olyan értelme volt számomra is izgalmas, mert én is mindig újra és újra értelmezem, és nála van egy olyan egyedi stílus, ami egyszerre a klasszikus, és azon belül is egy teljesen sajátos számára, hogy is mondjam, kialakított olyan stílus, ami nem figyel arra, hogy most éppen mi az elvárás, vagy a trend, hanem egy ilyen, ugye ez mindig frázisként mondják művész, hogy autonóm. Na most ő nem mondja, hanem az. Ilyen egyszerű, vagyis hogy pont ez itt a lényeg, és az, hogy itt van Békés Csabám, én megmondom őszintén, azon csodálkozom, hogy nem csúnyán kifejezve nem sztárolják, nem büszke rá a város egyébként. Olyan kvalitások vannak, és olyan kvalitású az életmű, és még fiatalnak számít, főleg, hogyha az én szemszögön dolgozik. Még több sok évtized van, hogy még újabb és újabb, tematika, réteg, festészetileg, ahogy alakul, vagy újra felfedez dolgokat, ugye nagyon jól látni, hogy a stílus által is mindig alakul, újabb és újabb témákat talál, és azt ki is dolgoztak, újabb és újabb témafelvetés, és valójában művésznek nem az a dolga, hogy az életre valamilyen totális vagy szárt választ adjon, hogy mi a megoldás, hanem az, hogy felmutatni akár a problémákon keresztül, ugye az emlékezés által, vagy a traumák által, akkor a pozitív és negatív emlékezés, vagy akár itt a jövőbe, a jövőért való aggódás is szerepel. Szóval rengeteg olyan jelentésréteg van, ami ebben a kiállításban nagyon fontos szegmense egymás mellett. És az az igazság, hogy én nyomon követem a munkásságát, és dupla ekkora lehetne a kiállítás legalább, és a kvalitása nem is biztos, hogy csökkenne, hanem nőne. Mert ugye a rendezés miatt sok minden kimarad, ami ugye egy műtár mindig egyszerű és egyedi, itt azért mégiscsak van egy rendszer benne, de rengeteg olyan művet látok most, mivel fejemben van egy három gráciaszerű aktcsoport, a Szepkő Barlangoknak ilyen nagyon szkesszerű sorozata, ami még izgalmasabb, akár ikonosztásszerűen ki lehetett volna tenni. Szóval egy gazdag, már most egy gazdag életművel van, szóval nem beszélve a rajzaiban. Főrakta még a középiskolai rajzait is egyszer a Facebookon, meg lehet, és mondom, ez így van. Hogy már már akkor egy nagyon kialakult erőteljes. A plasztikát, a formát, az arányokat jól ismeri, nagyon fiatal, sertődő gyermek, aki profilál viszont. De és ez itt a lényeg, hogy a manuális készsége az olyan, hogy ezáltal bátran föl tud vállalni a jövőben is olyan összetett tartalmilag és technikailag is komplex festményeket. Nagyon izgalmas lehet a jövő, úgyhogy én kíváncsi vagyok arra, hogy mit fogok a jövőben festeni.
2: Gábor realista alkotásainak a metafizikai tartalma az technikailag a réteg festésben jelenik meg?
3: Hát az van, hogy ez a festés az olyan, hogy amikor beszéltem a transzparenciáról, ugye, hogy az, hogy most mi a valóság, mi reális és irreális, hogy mi az a költőiség, az majdnem minden képnél különbözik, de mégiscsak az olyan, hogy egy olyan szférába lendíti, már eleve transzcendens az, hogy képileg mi jelenik meg. És ugye ez a festménynek a nívója, hogy minél jobban festi meg, annál inkább egy ilyen, ugye, ahogy említettem a címnél is, hogy örökség, hogy egyszerűen örökölt valamit, és azt, hogy ezt állandóvá akarja tenni. Ugye mégiscsak a transzcendens, hogyha mondjuk, vagy metafizikai vonzata, az mindig azt jelenti, hogy a valósággal párhuzamos idea, vagy egy már olyan költői világ, ami lehet, hogy a mi hétköznapi valóságunkra rátekintve az akár nem is megvilágosodás, de még olyasmit is, mert ugye nem nagy megvilágosodás, de azt az ember mégis bölcsebben tud rátekinteni a saját világára, társadalmára, egyéni sorsára, lehetne sorolni azokat az összetevőket, amit lehet, hogy festményből össze lehet sűríteni. És ez már metafizikai állapot, ugye, amikor valami eszenciálisan, szinte ilyen axiomaszerűen, vizuálisan ott van a képen. És ugye ezért van az, hogy a pillanatnyiság és az állandóság, mintha pulzálna ezen a kiállításon. Ahogy beszéltem a megnyitón is, hogy vannak erősen narratív, valamilyen ilyen dramaturgiailag létrehozott képek, és vannak olyanok, amik viszont lebeg szó szerint az időtlenségben, vagy egy ilyen emblematikus tisztossággal ki van ragadva a hétköznapi valóságban.
0: Gály József mester gondolatai után következzen a Megyeri Horváth Gáborra rögzített interjú, melyet a Munkácsi Mihály Múzeum az örökség nyomában címet viselő Munkácsi Blue Chip rendezvénye után rögzítettünk.
2: Volt egy nagyon különleges eleme ennek a programnak, hiszen tárlatvezetést is hallhattunk, ezt követően pedig a Munkácsi Mihály Múzeum történetében először élő festészetet láthatott a közönség. Mi volt, Gabi, a tapasztalatod? Hogy érezted magad?
1: Nagyon megtisztelte a múzeum azzal, hogy az augusztus 3-i kiállítás után most is szeptemberben egy ilyen Blue Chip sorozatot szervezett a kiállításomra. Illetve nagyon-nagyon örültem annak, hogy Gál József, Munkácsi Díjas festőművész, a Magyar Kézművészeti Egyetem docense, nagyon jó barátom eljött Budapestről, és egy közös beszélgetést tartottunk az érdemű közönség előtt. Nagyon tisztelem Gál József mester festészetét, mint embert, őt magát is, és nagyon jó volt hallgatni az ő előadását a munkáimról, a világról, a művészetről, vallott nézeteit megosztotta velünk békésebben. Portrét festettem nagyapámnak egy katonakori képét. Gondoltam megfesteni háromszoros életnagyságban. Technikákat soroltattam föl, hogy is szoktam elindítani egy portrét, a szint, kis pici szintanról is volt szó benne. Illetve meséltem a festés közben ugye a szakmai dolgaimról.
2: Amikor 1998-ban a képzőművészeti főiskolára kerültél, akkor Gál József mester már ott tanított immár 5 éve, és ő is felfigyelt a tehetségedre, és ő is szerette volna, hogy az osztályába kerüljél. Végül aztán Nagy Gábor mesterhez kerültél, ennek mi volt a története?
1: A Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ma már egyetemen, mesterrendszer van, és a mester választja ki a tanítványait a sok száz, sok ezer felvételizőből, és általában egy mester 4 tanítványt választ. Magának egy 5 év folyamában van 20 tanítványa körülbelül, és azt a szellemiséget, azt a irányt mutatja a tanítványainak, amit ő maga is bejárt, és amikor én felvételiztem, igen, hallottam, hogy Gál József mester is kiválasztott, illetve hát Nagy Gábor mester, akinek a tanítványa Bukor Tibor az én mesterem volt. És így nekem volt egy kis szerencsém, mert a Bukor Tibor mesterem már diákkoromban felküldött Nagy Gáborhoz, hogy bemutassam a mappámat, és így a tanítványának a tanítványa munkáit így megismerte, és mi azonnal nagyon jó barátságba kerültünk, már így akkor még 17 éves voltam, és amikor eljött a felvétel ideje, akkor Nagy Gábor mester engem választott, és mivel ő volt a rangidős mester, nyilván hozzákerültem, aminek nagyon örültem, de annak is nagyon örültem, hogy a Gál József mestere azóta is tart a mi barátságunk.
4: Gál József mesterrel 2020-ban a Műcsarnok Szabadjáték című kiállításán közösen szerepeltetek, ez ugye egy csoportos kiállítás volt. Akkor te az Esthajnal című képeddel szerepeltél, ami egy akt, három női akt egy festményen, ő pedig a Corpus Hystericum 2 című festményével szerepelt. Milyen érzés volt közös kiállításon, ráadásul a magyar képzőművészet egyik fellegvárában kiállítani vele?
1: Nagyon jó volt, nagyon sokunk állítottunk innen, Békésőváról egyébként még BMZ-t válogatták be ebbe a kiállításba, aminek Szócsik József Munkácsi Díjas festőművész volt a kurátora. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy én az Alföldi régióból kettőnket, BMZ-t és engem választottak ki a Műcsarnok szalon kiállítására, és hát ott ténylegesen fel volt vonultatva a kortárs festészetnek, a képzőművészetnek a színe java.
0: Vajon különbözik-e egy művésztanár és egy nem tanító képzőművész művészete? Melyek az előnyei és az árnyoldalai annak, ha valaki a művészeti tevékenység mellett a katedrát is választja? Megtudhatják a Barcsay Díjas festőművésszel folytatott beszélgetésünkből.

0: és még több.
1: Minden művésznek a saját individuma alapján fejlődik és érik a művészete. Viszont felmerül az a kérdés, hogy miben különbözik egy művésztanár és egy nem tanító képzőművész művészete?
2: Nagyon érdekes kérdés, már igazság szerint nyilván mindenki azt szeretné, hogy semmi másról nem kéne foglalkozni, csak az alkotással. De hát nagyon sokan, ugye ezt pláne ma Magyarországon nem mindenki teheti meg. Tehát a tanítás az egy valamennyi alapot az ahhoz, hogy megéljen az ember, vagy ne éppen. A szabad úszás, pedig én magam is voltam szabadúszó jó pár évig, ez egy nagyon rizikós, nagyon nehéz pálya. És már az 1800-as években, a 1900-as évek elején, 20. században is ez egy dilemma volt, hogy az ember beáll tanítani, és akkor lesz egy kis félretennivalója, lesz miből megélnie, vagy választja a bizonytalan művész életet. Egyébként a Balcsai Jenő, aki ugye az anatómia albumot rajzolt 1952-ben, ami világsiker lett a mai napig, az egyik legjobb anatómia könyv, ő 45 éves koráig szabadúszóként dolgozott, élt nagyon-nagyon szerény körülmények között, nagyon sokszor nyomorogva, és a másik világháború után 45-ben a Szőnyi Istvánék látták, hogy mennyire rossz állapotok között él és van, és hogy segítsenek rajta, behívták a Magyar Képzőművészeti Főiskolára tanítani. Kérdezték, hogy mit fogok tanítani? Hát mondták, hogy hát tanítsál anatómiát, mert nincs anatómia tanárom. Mondjuk, ő anatómiát? Hát abszolút a kortárs művészet, a fóvok, amikor Párizsba is kiment.
1: Ez a vangárd,
2: a 20-as években nem is nézte meg a Louvre-ot, csak a jelen művészete érdekelte. És nem is értett, hogy ő hogy fog anatómiát tanítani. És az volt a szerencséje, hogy volt egy 3 hónapos szénszünet akkor, amikor a nagy hidegek voltak, és hát kilopkodta a főiskoláról a csontvázakat, a Vesalius féle, Leonardo féle anatómiát, orvosbarátait hívta, hogy vakargatta a fejét, hogy meséljétek már, hogy is van itt ez az anatómia, elment boncolni. És akkor ugye elkezdett rajzolgatni, meg alaposan végignézni egyesével az izomzatokat, a csontozatot, és elkezdett tanítani. Tulajdonképpen majdnem együtt tanult a tanítványaival, sőt, a Patai László mester, aki ugye itt Békéscsabán van a Jézus szíve temploma, is tanítványa.
1: Patai László festette a Jaminai Jézus szíve templomnak a szekkóit.
2: Tulajdonképpen így együtt tanult a tanítványokkal az anatómiát, és míg nem felkérték arra, hogy ki kéne adni egy könyvet, és megkész volt a anatómia könyv, és 52-ben, amikor kiadták, tényleg világsiker lett. Szóval visszatérve, a tanítás egy viszonylag mondhatni egy anyagi biztonság is, de egy művész nyilván arra vágyna, hogy szabadságban tudjon alkotni, hiszen ez ugyanolyan, mint egy zongoristának is gyakorolnia kell.
1: De a látásmód szempontjából, tehát hogy nyilvánvaló, hogy ugye egy képzőművésznek is meg kell tanulnia a technikai fortélyokat, hiszen ugye ez az alapja a művészetének, de mondjuk az, aki művésztanár, ő nem látja esetleg másképp, például a művészettörténetet, tehát nem lehetséges-e az, hogy mondjuk egy művésztanár jobban beemeli a korábbi korok, korábbi művészek vívmányait a saját művészetébe, mint mondjuk egy olyan képzőművész, aki esetleg nem tanult olyan mélységben művészettörténetet.
2: Én megvan, mind az éremnek minden két oldala van, illetve van egy harmadik, a pereme is. És van előnye, hátránya a dolgoknak. Igen, egy művészen, én magam is napra készen bármikor, bármelyik korszakból, bármikor tudok előadást tartani. Mélyen belástam magam, hiszen ez a munkám, ez a feladatom, hogy művészettörténetet, festészetet, festészettörténetet, technikákat tanítsak. És nyilván sokkal szorosabb a kapcsolatom a történelemmel, a művészettörténelemmel, mint egy olyan alkotó, akinek ezzel már ugye mögé, ha maga mögé tudja dobni, és a jelenben lenni, és kísérletezni akár.
1: Látjuk a kísérletezést, de le lehet fedezni izgalmas párhuzamokat.
2: Igen, de a művészetnek meg az a veszélye, hogy nem tud kiteljesedni. És nagyon sok az óraszám, én is tapasztalom, nagyon sok helyszor nem jut idő arra, hogy én a saját dolgaimmal foglalkozzak, nem tudok eljutni kiállításokra, nagyon nehéz eljutni galériákhoz, nagyon nehéz eljutni oda egyáltalán, hogy leüljek az állvány elé és kísérletezzek és játszak. Sajnos nagyon sok művésztanárnak így csúszott el a karriere. hogy nem tudott kiteljesedni. Viszont rengeteg fiatalt elindított az útján, akik ki tudtak teljesedni. A reneszánsz korban ez teljesen természetes volt, hogy egy mesternek tanítványai voltak, de ez a barokkban is ugyanígy Verrocchio-nak, ugye milyen tanítványai voltak, Leonardo da Vinci, Botticelli, sorolhatnánk a nagyobb-nagyobb mellett, Perugino. De Rembrandtnak is a barokkorban nagyon sok kiváló tanítványa volt, vagy Rubensnek. És az egy műhely munka volt, hogy a tanítvány együtt lakott, együtt élt a mesterrel, megtanult minden technikát, segített a mesternek a megrendeléseit kivitelezni, megtanulta közben a szakmát, még együtt élt a mesterével. És a tanítás egy művésznek ez természetes volt. Ma már rendszerekben tanítunk, megmondják nekünk, hogy hogy kell, milyen rendszerben, milyen iskolatípusban, ami nem mindig szerencsés, mert nincs mögötte gyakorlat, nincs mögötte tapasztalat.
0: Mennyire van meg a saját, az egyéni akarat, hogy te mit tartasz fontosnak, mit szeretnél te átadni? Nem a nemzeti alaptanterv, hanem te mit szeretnél átadni. Ez mennyire van meg?
2: Azt én nagyon ügyesen beleszövöm, és úgy látszik eredménye, mert a tanítványaim mind bekerülnek az egyetemekre, és az a legnagyobb boldogságom, hogy a nagy részük már, akik a művészeti pályán maradtak a kortárs művészetben, igencsak jelen vannak. Nem csak itthon, hanem...
0: Akkor mondj kérlek néhány olyan tanítványt, aki komoly sikereket ért el, és nagyon büszke vagy rá, hogy te taníthattad.
2: Mindegyikre nagyon büszke vagyok, még azokra is, akik nem művészeti pályára kerültek. A legfontosabb ebben a világban nem a karrier, hanem a egyéni lelki boldogulás. Természetesen vannak, akik ebbe az irányba mentek, mint például Hevesi Annabella, aki designer, és Kínában, Japánban, Finnországban óriási sikereket él el. Debrecen Imre festőművész lett, és Budapesten nagyon ismert művész. Martin Vanda fotóművész. Aztán Vári János Hunor, aki most Svájcban doktoriskolás grafikus, a betű típusoknak a egyik nagy mestere. Batke Bendegúz, aki például a Momé-nak az arculatát tervezte. Neki a testvére Batke Buca. Prágai Adrián, aki a Magyar Nemzeti Galéria és a Szép Művészeti Múzeum művészettörténésze. Sorolhatnám nagyon-nagyon sok nevet, és nagyon bízom benne, hogy nagyon sok lesz.
0: A másik kérdésem a megelégedettség, mert úgy érzem, hogy tehát mint tanár meg vagy elégedve, művészként a megelégedettség. Érzed-e azt, hogy most te megérkeztél, vagy valamikor megérkeztél oda, ahova tartottál? Tehát voltak-e ilyen érzéseid?
2: De veszélyes dolog a megelégedettség, mert az ember nagyon könnyen elpuhul.
0: De volt olyan, hogy mondjuk megfestettél valamit, vett egy kiállításod, sikeres volt, nagyon jó kritikát kaptál, és te azt mondtad, ezt most jól csináltam, most úgy jó helyen vagyok, ez jó, és...
2: Persze, volt, meg van is, de valahogy nem szabad megállni. Az élet az folyamatos változás, és folyamatos új problémák merülnek fel, folyamatosan új kérdéseket teszek fel. Persze, vannak bizonyos pontok az ember életében, ami jó, hogy befejeződött, például most ez a munkácsis kiállítás. Ennek nagyon örülök, hogy egy összefoglalója az eddigi munkáimnak, de itt meg nincs megállás. Folyamatosan kutatni és keresni kell.
0: Az új kihívások, meg ugye a témák keresése, ez nagyon folyamatos. Ez egy retrospektív kiállítás volt. Ezen a kiállításon lehet igazán látni azt, hogy mennyi sok stílusban és témában alkottál, illetve hát nyugodtan mondhatjuk, hogy mennyi ciklus volt az életedben.
2: Mindenképpen sok ciklus van az emberi életben.
0: Jó, de van, aki elkezd valamit festeni, és aztán igazából nagyjából azon a témán halad tovább, akár évtizedeken keresztül.
2: Nincs rá recept.
0: Tehát, hogy ez, igen, nincs recept, de azzal, hogy festőművész vagy, és amit tudsz, és amit meg tudtál mutatni, azzal érzel-e egy megelégedettséget, helyeden vagy-e?
2: Lélekben igen, és úgy érzem, hogy a művészetnek is ez egy terápiás eleme, hogy minél közelebb kerülnél magunkhoz. És most így 45. évesen ezt kezdem érezni, hogy kezdek közelíteni oda, ahova ezt lettem, ahol jutni még gyerekkoromban. Volt a hívják a repülőknek a
1: Jeszcze Péter? Jeszcze
2: Péternek, hogy az akarok lenni, ami akkor voltam, amikor az akartam lenni, ami most vagyok. Volt ez egy nagyon jó pofa kis rap szövege. Ez hál' Istennek nálam megfordult, hogy már nem akarok az lenni, ami akkor voltam, de sikerült eljutnom oda, ami az lettem, ami akkor akartam lenni. És közelít a dolog nyilván, de bármikor, bármi közbe jöhet, az ember nem állhat meg, nem bízhatja el önmagát. A világ sorsa is sajnos nagyon sokszor úgy alakul, hogy kihívások jönnek, és ez hogy tudott ezt megoldani, legyőzni. Ha pofont kapsz, hogy tudsz felállni, elég sok pofont kaptam az életemben, és megtanultam felállni belőlük. Az ember valamilyen problémát meg szeretne oldani az életében. Mindenki szeretne nagyon naívan boldog lenni, lelki nyugalmat elérni, és ehhez segít a művészet. És engem is a művészeten belül is valami probléma érdekel, például időt, hogy tudnám kifejezni. És ehhez nagyon-nagyon sok kísérletet, nagyon sok lehetőséget kell végigjárni, és maga az út az izgalmas. Aztán a végeredmény is az lehet, de nyilván egy alkotónak maga az út, még eljutok oda.
1: És amikor eljutsz oda, akkor többet tudsz? Az úton megtapasztalsz olyan dolgokat, ami által többet is tudsz, vagy egyfajta lelki megelégedettséghez jutsz el?
2: Egyre úgy érzem, hogy akkor egyre több a kérdésem, mint a gyereknek.
1: Ez olyan, mint amikor valaki egy tudományterületet meg akar ismerni. Minél többet tud, annál több a kérdése.
2: Így van is.
1: És lehet, hogy minél idősebbek leszünk, annál több lesz a kérdés.
2: Én nagyon bízom benne. Mert ha nem így lesz, akkor tényleg megöregszünk.
1: Hát legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm.

0: Sportrádió. És még több.
1: Megyeri Horváth Gábor Barcai Díjas festőművésszel hallhattak két beszélgetést, valamint Gáj József Munkácsi Díjas festőművész, akadémikus, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense nyilatkozott Megyeri Horváth művészetéről. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Már az idei negyedik negyedében megkaphatják a nyugdíjasok a Széchenyi pihenőkártyát. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy a tervek szerint a 250 ezer

gyógyszerre és pihenésre is fordíthatnak. A támogatás kifizetése a költségvetés helyzetétől függ, és a tervek szerint negyedéves részletekbe érkezhet az érintettek kártyájára. Intézményenként nyilvánossá válnak a kórházi fertőzési adatok egy friss kormányhatározat szerint. Az egészségügyi miniszternek június 30-áig kell kidolgoznia azt az országos módszertant, amely alapján az aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó kórházak mutatóit közzéteszik.

0: érintetlen, a javító intézetekben pedig ez az aránya 23%-ot is eléri. Az adatokból az is látszik, hogy 5 év alatt meghatszorozódott a segélyvonalat önsértés miatt felkereső fiatalok száma, miközben az országban mindössze 16-ra csökkent a pszichiátriai járóbetegellátást végző gondozóké. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió Csabán. Sok zenével és most még többel egy csütörtök reggelre ébredhettünk. Egyre közelebb a hétvége, úgyhogy bízom benne, hogy a motiváció mindenkinél meg lesz mára.
1: Sokat nem, sokat nem. Még több. És még több.
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Május 28-a van, csütörtök reggere. Ma az Emilek és a családok a névnaposok. Rajtuk kívül ma ünnepelnek még az Ágostonok, a Vilmosok, a Vilmák, a Germánok és a Karádok. Hamarosan köszöntjük a nap jeles születésnaposait is, de még előtte pörögnek a jó zenék.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: és még több. Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Május 28-a van, az Emil és a családok névnapja. Köszöntjük őket, akárcsak a születésnaposokat. Akik egy napon születtek, Ian Fleming angol író, valaki ugye James Bond megalkotója volt, de ezen a napon született Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, színésznő, és egyébként Rákosi Szidi színésznő, színészpedagógus is.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és most még többel, hamarosan 7 óra, nem sokára mondjuk a legfrissebb híreket, utána pedig természetesen a következő órában is aktuális információk, na meg sok zene, és most még több.
1: Reggeli Start, Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Összesen 943 nem alanyi jogon járó diplomata és szolgálati útlevél visszavonását javasolja Orbán Anita külügyminiszter. A tárca vezető 1322 darab rendkívüli jogcímen kiadott okmányt vizsgáltatott felül, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a korábbi kormányok által kiadott útlevelek ellenőrzését. A külgazdasági és külügyminisztérium korábban több mint 10 000 diplomata útlevelet állított ki, sokszor diplomáciai feladatok nélkül is. A döntést követően az igazságügyi miniszter már azon dolgozik, hogy az adatvédelmi szabályok betartása mellett milyen körben hozható nyilvánosságra az előző kormány idején jogosultságot szerző személyek névsora. A politikai privilégiumok megszüntetését és a kormányzati, valamint parlamenti költségek jelentős mérséklését ígérte az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt közölte, hogy 4 év alatt minimum 1 évnyi parlamenti kiadást fognak megspórolni, és felülvizsgálják az indokolatlanul kiadott diplomata útleveleket is. A miniszterelnök kiemelte, hogy nem csak a kormányfői tisztségnél, hanem más választott posztoknál is 8 éves időkorlátozást akarnak bevezetni. Egy egykori élsportoló vezette azt a számlagyárat, amelyre országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói. A hierarchikusan működő szervezet tagjai a gyanú szerint 1 milliárd forintnyi áfa befizetését játszották ki fiktív számlákkal, miközben az elcsalt összegekről a törvényes könyveléssel párhuzamosan

0: Rádió.
1: Csodaszép csütörtök reggelt kívánok. Itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és most még többel rádiózzunk együtt a hét utolsó előtti munkanapján, és indítsuk jól ezt a reggelt sok zenével, és most még többel.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vörös, jobbra. Fehér, jobbra. Rozé, na, hogy jobbra. És te merre húzod?
2: Fenékig. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
1: Reklámot hallottak. Sok a szene. És még több.

0: Szám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is tart, Music Latte.
0: Finoman ébreszt.
5: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. A nyár egyre közelebb, ebből azért kaptunk az elmúlt héten ízelítőt, meg az előző hétvégén, a hosszú hétvégén is. Azért egy picit a következő napokban mérséklődhet az időjárás, és legalább hajnal hűvös lesz, és ha átszellőztetjük a lakást, akkor egy darabig még talán a légkondicionáló használatát mellőzhetjük.
1: Sok a szere.
2: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: A Békés Csabai Tabán Néptánc Egyesület 2026. május 30-án 14 és 18 órától tartja évvégi gála műsorát, melyben fellépnek a szervezet Békés Csabai csoportjai. Harmadik Békés Csabai utcazene fesztivál lesz május 28-a és 30-a között Békés Csabán 5 különböző helyszínen. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. A Munkács Mihály Múzeum időszaki kiállítása, milyen lények éltek itt a késő krétakorban. A kiállítás gyermeknapon, május 31-én vasárnap ingyenesen látogatható 14 éves korig.
0: A programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggel is tart. Music Latte. Finoman ébreszt.
3: Tart Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Május 28-a van. Ezen a napon 1952-ben szavazati jogot kaptak a görög nők. 1742-ben ezen a napon nyitották meg az első fedett uszodát. De szintén ehhez a naphoz köthető érdekesség, hogy 1999-ben, 21 év után újra megtekinthető lett Leonardo da Vinci mesterműve, az utolsó vacsora.
1: Sok a szeres!

Jó reggelt, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel egyre közelebb a 8 óra, sokan már a munkahely irányába tartanak, nekik bizony lassacskán jó munkát és kitartást kívánok. A következő órára is sok zenét hozok, hasznos információk mellett Csabán a Starton.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, 8 óra is elmúlt, már egy csütörtök reggelt kezdünk együtt sok zenével, és most még többel, én igyekszem ennek megfelelően beállítani a hangulatot.
1: Sok

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Bora Kft. Június 1-én megnyitja legújabb belvárosi üzletét Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hatalmas nyitási akciókkal és széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Bora Kft., ahol a minőség és a kedvező árak találkoznak.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
5: Részletek ácsfa.hu.
4: Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb erre várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
6: Józsi, hova viszed a talicskát?
7: Hát a Hidi vásárra. Azt mondta a rádió, hogy 250 kőműves lesz ott. Megyek én is.
6: Nem kőműves, kézműves.
7: Ja, úgy is jó. Újra itt a Hidi vásár. Május 30-31. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallott.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Képzeljék el, mi történt. Tévedésből bejelentette Károly király halálát egy eszexi rádióállomás, ami később közölte, hogy az egész kalamajkát egy számítógépes hiba aktiválta, és természetesen az állomás vezetője aztán bocsánatot kért a hallgatóktól és a királytól is.
1: Reggel is Start. Music latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió. Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Hamarosan jön a foci VB, Szenegál szövetségi kapitánya kihirdette a keretet. A névsorban szerepel a 34 éves Sadio Mané, aki 126 válogatott mérkőzésen 53 gólt szerzett, és nélküle gyakorlatilag elképzelhetetlen a csapat.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, pillanatokon belül 9 óra lesz, amivel én már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap is együtt rádiózhatunk, hiszen én reggel 6 órától érkezem majd.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Üdv a fedélzeten, ma is hozom a következő két órában a délelőtt lendületét, sok jó zenével és érdekességekkel a nagyvilágból. Rádiózzunk együtt, üdv még egyszer!
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Bora Kft. Június 1-én megnyitja legújabb belvárosi üzletét Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hatalmas nyitási akciókkal és széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Bora Kft., ahol a minőség és a kedvező árak találkoznak.
3: Józsi, hova viszed a talicskát?
4: Hát a Hidivásárra. Azt mondta a rádió, hogy 250 kőműves lesz ott. Megyek én is.
3: Nem kőműves, kézműves.
4: Ja, úgyis jó.
5: Újra itt a Hidivásár. Május 30-31. Szegeden a legjobb. Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
6: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
7: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
8: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Jó ötlet, Micike!
2: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
9: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
10: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
11: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.
12: Napi laza. Vedd könnyedén.
13: Start Rádió.
12: Hú, de laza.

0: Rádió.
1: Zenelés műtőbb a Start Rádió, a napilaza szól. Én pedig hoztam néhány érdekességet, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze egy kisebb csokorba. Például 1908 eme napján született meg Ian Fleming, az angol író, a James Bond megalkotója, illetve megszületett kegyben a ausztrál énekesnő, színésznő, rengeteg jó dal elkövetője 1968 eme napján, illetve 1742-ben pont a mai napon történt, hogy megnyitották az első fedett úszodát. Ezek voltak a mai érdekesebb dolgok.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilazas szól, a nyár már szinte ránk rúgja az ajtót, a tavasz ilyen szép arcát mutatja nekünk a következő napokban is. Nagyon felhőse lesz felettünk az égen, a hajnali értékek is 13-16 fokos értékeket vesznek majd fel. Erre érdemes készülni majd, hogyha indulunk dolgozni reggel, én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket, rádiózzunk együtt még a következő 60 percben is.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Folytatódik a műsor, ne feledkezzünk el a névnaposainkról. Ma az Emilek és a családok ünnepelnek. Nekik nagyon boldog névnapot kívánok, és folytatjuk ezt az órát is sok jó dallal.
1: Napilaza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében most. A szokásosnál bőségesebb evés hatására fokozódhatnak refluxos panaszaink akár, és úgy érezhetjük, hogy sok a savunk. Ezt többféleképpen is megelőzhetjük. Együnk naponta többször kicsi adagokat. Használjunk kevés fűszert az ajánlások szerint, és a fűszerkeverékeket akár magunk is előállíthatjuk otthon, saját és családunk ízlése szerint, úgyhogy az gyomorkímélőbb legyen. A frissítő italok kiválasztásánál pedig részesítsük előnyben a szénsavmentes és a kevés cukrot tartalmazó változatokat, ezek is sokat segíthetnek.
1: Sok a szere,
2: Start Rádió,
1: és még több.

0: magad legyek.
1: Sok zene és még több a Start Rádion, a Napiloza szól, ennek értünk a végéhez. Köszönöm szépen, hogy ma is együtt rádiózhatunk az elmúlt két órában, további szép napot kívánok és jó rádiózást. Tartsunk holnap is az utolsó, délelőtti 2 órában együtt. Sok.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 28-a csütörtök déli 12 óra van. Nyílt napot tartottak a Mentor iskola kertben Békés Csabán. Gyermek jóléti ügyek és lakáskoncepció is volt a közgyűlés fókuszában. Töretlen az érdeklődés a Békés Csabai Vulkánsild állásai iránt. Rendőrségi intézkedések sorozata zajlott Békés vármegyében. Már is mondom a részleteket. Az Országos Iskolakert Fejlesztési Program részeként kedden Mentor iskolakerti nyílt napot rendeztek a Békés Csabai Erzsébethelyi Általános Iskolában. A Madách utcai országosan is elismert iskolakertben az elmúlt években számos jó gyakorlatot alakítottak ki. Petri Hajnalka, az intézmény igazgatója, közöntőjében hangsúlyozta, hogy az iskolakert számukra jóval több, mint gondozott ágyások sora vagy egy zöld udvari terület. Elmondta, hogy ez egy élő tanulási tér és közösségi helyszín, ahol a gyerekek nem csak növényeket nevelnek, hanem türelmet, felelősséget, együttműködést és környezettudatos szemléletet is elsajátítanak. Kiemelte, különösen büszkék arra, hogy a Madách utcai fűszerkerttel 2024-ben sikeresen pályáztak az országos Mentor iskolakert tagságra, amelynek köszönhetően 1 millió forint értékben vásárolhattak eszközöket a kert fejlesztéséhez és a programok megvalósításához. Hozzátette, a pályázat részeként vállalták, hogy mentor iskolaként évente több bemutató alkalmat is szerveznek. Úgy fogalmazott, hisznek abban, hogy a jó gyakorlatokat érdemes megosztani, és öröm számukra, hogy az elmúlt időszakban kialakított módszereik az Iskola Kertért Alapítvány mentor programjának szakmai anyagában is megjelentek. A nyílt nap célja az volt, hogy a résztvevő pedagógusok találkozzanak, inspirálódjanak és tapasztalatot cseréljenek. A program során bemutatták az iskola 2022 óta működő Paradicsom projektjét Lehockiné Megyik Erika vezetésével, majd Kovácsné Szatyin Ildikó, az iskolakert vezetője tartott szakmai előadást. A nap végén közösen bejárták a Madách utcai fűszerkertet, ahol az ott termesztett növényekből készült finomságokat is megkóstolhatták. A keddi sajtótájékoztatón Varga Tamás alpolgármester és Juhász István frakcióvezető értékelte a május 21-i közgyűlés döntéseit. A tanácskozáson kiemelten foglalkoztak a gyermekjóléti kérdésekkel és a város lakás koncepciójával. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a csütörtöki közgyűlés napirendi pontjai közül 7 is közvetlenül vagy közvetetten érintette a fiatalokat. Ide sorolta a gyermekvédelmi döntéseket, az új jaminai óvoda megnyitását és a közétkeztetés témáját. Is. Kiemelte, hogy a gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló beszámoló az ülés egyik legfontosabb pontja volt, amelyhez külön előterjesztésként kapcsolódott a nyári napközis tábor ügye. Hangsúlyozta, hogy a város önerőből 5 héten át 2 helyszínen, Jaminában, az Erzsébethelyi Általános Iskolában, valamint a Lencsési lakótelepen, a Lencsési Általános Iskolában biztosít tábori ellátást és programokat. Úgy fogalmazott, ez komoly segítség a családoknak és a gyerekek számára is nagy élmény, amit az előző évek tapasztalatai is igazolnak. A statisztikák szerint több mint 1000 gyermek vehet részt a táborokban, hetente 200-250 fiatal látogatja azokat. Pedagógusok, szociális segítők, meghívott vendégek, sport és kulturális szervezetek gondoskodnak a programokról, és van olyan gyermek, aki mind az 5 héten részt vesz. Hozzátette, hogy sok fiatal már most nagyon várja az idei tábort. Juhász István frakcióvezető a város önkormányzati lakásainak helyzetét emelte ki, aki elmondta, hogy az önkormányzat kiemelten foglalkozik a lakások gazdálkodásával, kiutalásával, bérleti jogviszonyok létrehozásával és szabályzásával, mind bizottsági, mind közgyűlési szinten. Felidézte, hogy már az előző 5 évben is készült lakáskoncepció, amely a lakásgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatok alapelveit határozza meg. A május 21-i közgyűlésen az illetékes bizottság új előterjesztését tárgyalták, amelyet a testület egyhangulag fogadott el. Békés Csaba jelenleg 504 önkormányzati lakással rendelkezik, ezek közel harmadát szociális alapon kaphatják meg a rászorulók. A frakcióvezető hangsúlyozta, fontos, hogy előre tervezzenek, és a lakások jogcímei az igényekhez igazodjanak, valamint, hogy az állomány megfelelő minőségben álljon a bérlők rendelkezésére. Hozzátette, cél az is, hogy minél kevesebb lakás álljon üresen, és azok is a lehető legrövidebb ideig.

Óriási az érdeklődés a Vokásild Hungary Békés Csabai álláshelyei iránt. Eddig mintegy 1700 önéletrajz érkezett a céghez, és több nagyvárosból is sikerült szakembereket hazacsábítani. A vállalat április elején tette le új üzemének alapkövét, amely a szingapúri anyacég ultramagas hőmérsékletnek ellenálló szigetelő anyagainak gyártására épül, és 2500 új munkahelyet teremt majd a városban. Dr. Takács Árpád országgyűlési képviselő friss videóban számolt be a beruházás előrehaladásáról. A felvételben Komjati Lóránt, a Vokásild Hungary ügyvezetője arról beszélt, a Békés Csabai toborzás rendkívül sikeres, és a vártnál is nagyobb az érdeklődés. Elmondta, hogy több helyi kötődésű szakembert is sikerült visszacsábítani Budapestről, Szegedről és Debrecenből. Hozzátette, hogy a beérkezett 1700 önéletrajz mind magyar állampolgároktól érkezett, és a jövőben is rájuk kívánnak építeni. Felidézte, hogy az első Békés Csabai állásbörze a várakozásokat is felülmúlta. Mint fogalmazott, nem számítottak ekkora érdeklődésre, és arra sem, hogy három tájékoztatót kell majd tartaniuk. Kiemelte, hogy örömmel látják, hogy a betanított munkásoktól a karbantartókon és minőség ellenőrökön át egészen a mérnökökig és felsővezetőkig a teljes munkavállalói kör képviseltette magát. A videóban elhangzott az is, hogy a kínai nyelvtudás mindössze egyetlen pozícióhoz szükséges, annak a szakembernek,

0: kell beszélnie a nyelvet, aki az építési projektet vezeti majd. Komjáti Lórend megerősítette, a beruházás üteme tartható. Az új gyárcsarnok tervezése folyamatban van, a munkát magyar cég végzi. A csarnok külső híjáról már látványtervek is készültek, a belső kialakítás, a gépészet és a bekötések tervezése pedig jelenleg is zajlik. A létesítmény 20-25 ezer négyzetméteres lesz. A május 21 és 25-e közötti időszakban több alkalommal is intézkedniük kellett a Békés vármegyei rendőröknek. A bűnügyi esetek között erőszakos összetűzések, kirakatbetörés, eltiltás hatálya alatti ittas vezetés és kábítószeres jármű önkényes elvétel is szerepelt. Május 22-én este Orosházán egy menet közben lévő autóban két férfi veszett össze. Az ittas utas bántalmazta a sofőrt, majd amikor az autós egy benzinkútnál megállt, a vita tovább fajult, és kölcsönösen bántalmazták egymást. Mindketten csonttörést és más súlyos sérüléseket szenvedtek. Az orosházi rendőrkapitányság mindkét férfi ellen súlyos testi sértés gyanúja miatt indított eljárást, és vizsgálják a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény lehetőségét is. Ugyanezen a napon este 3:46-kor Kunágotán egy személyautót vezető férfit állítottak meg a rendőrök. A helyszíni és a hitelesített alkoholmérés is pozitív lett. Kiderült, hogy a sofőrt korábbi ittas vezetése miatt 2028. februárjáig eltiltott a járművezetéstől. A férfit őrizetbe vették, ellene ittas járművezetés és az eltiltás hatálya alatti vezetés miatt indult eljárás. 22-én este Békésen a Pusztaszeri utcában két férfi korábbi sérelmek miatt verekedett össze, itt az egyikük sérült meg, mindkettejük ellen garázdaság vétsége miatt folyik az eljárás. Május 25-én este Békés Csabán az Andrássy úton két ittas férfi verekedett össze. A dulakodás során egyikük nekirögte a másikat egy üzlet kirakatának, amely betört, a meglökött férfi pedig megsérült. Az elkövető ellen szintén garázdaság vétsége miatt indult büntető eljárás. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánság.

0: Startrádió.
1: Startrádió, sok zene és még több, benne pedig indul a kívánság műsorunk. Innentől kezdve önöki a pálya, kedves hölgyek, urak, bátran kéri kedvenceiket, szerkesszék a mi kis zenei listánkat, megtalálnak bennünket a rádió weboldalán. Ingíci Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Így szól legelső kérésünk, sziasztok! A legjobb barátnőmnek, Nikinek szeretnék küldeni egy dalt, csak úgy, mert kell neki az energia. Köszi, Viki!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.
6: Sok a szeres.
5: És még több.
6: Start Rádió.
7: Start Rádió.

tapasztalt rádiósok, zenei, és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Kinek milyen dalt játszatok, várom a kéréseket a rádió weboldalán. Ide üzent Petra is. Sziasztok, Petra vagyok, és egy dalt szeretnék küldeni a páromnak, Tominak, aki éppen úton van. Vigyázz magadra, és siess haza, hiszen nagyon-nagyon finom vacsorával foglak majd várni.

0: Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még többen, pedig kívánságműsorunkat hallják, az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól. Sziasztok, Laci vagyok, és minden úton lévőnek szeretnék küldeni egy dalt. Üzenem jó utat, balesetmentes közlekedést, és kellemes csütörtöki napot kívánok.

가진 별. 내 우주 왜 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Sport Rádió, sok zene és még több. És ma május 28-a csütörtök van. Sok boldog névnapot kívánunk Emil és Csonát nevű hallgatóinknak. Ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Fodor Zsóka magyar színésznő. De ma ünnepli születésnapját Fehér Anna magyar színművésznő, Kylie Minogue ausztráliai énekesnő, színésznő. És szintén ma ünnepel Talmácsi Gábor magyar gyorsasági motoros versenyző is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: megbizosztolt rádiósok zene és még többen, ne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható. Több helyen lesz élénk az északi, északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. Holnap napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Sok a szere? Start Rádió. És

Vagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: a Start Rádió, sok zene és még több. És ma május 28-a csütörtök van, nézzük, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 74 évvel ezelőtt ezen a napon a görög nők szavazati jogot kaptak. Aztán 284 évvel ezelőtt ezen a napon nyitották meg az első fedett uszodát. 96 évvel ezelőtt ezen a napon New Yorkban a Chrysler Building megnyitotta kapuit a nagy közönség számára. 27 évvel ezelőtt ezen a napon, 21 év után újra megtekinthető lett Leonardo da Vinci mesterműve, az utolsó vacsora. És ennyi több érdekessége, nem is fárasztom önöket tovább. Zenélünk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Bora Kft. Június 1-én megnyitja legújabb belvárosi üzletét Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hatalmas nyitási akciókkal és széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Bora Kft., ahol a minőség és a kedvező árak találkoznak.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.
0: Start Rádió.
2: Start.

Kizos Tolt Rádió, sok zene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Nem kell mindent kimondani, nem kell mindent megkérdezni, nem kell mindenre válaszolni. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, sziasztok, 3 óra. Ez a Start a 98.4-en, Arecki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön majd Olive és a Jörnál, de Lonnit lesz LSO-tól a Remedy, Nathan Imbruglia, az AHA és Alizé-től a La Isla Bonita. Kellemes délutánt! Hallgassátok a Startot, benne már is jön Seal, itt a Killer.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Józsi, hova viszed a talicskát?
3: Hát a Hidivásárra. Azt mondta a rádió, hogy 250 kőműves lesz ott. Megyek én is.
2: Nem kőműves, kézműves.
3: Ja, úgy is jó. Újra itt a Hidivásár. Május 30-31. Szegeden a legjobb. Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
7: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sokat nevet, sokat
9: Tart Rádió.

Házastart a 98.4-en, május 28-a van, a mai napon a Csanádok és az Emilek ünneplik névnapjukat. A Csanád férfi név az ismeretlen jelentésű régi magyar Csana személynévből származik, D kicsinyítő képzővel. Az Emil férfi néva a latin Emilius nemzetség névből ered, jelentése versengő, igyekvő, a név női párja az Emilia. Kedves Csanádok és kedves Emilek, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is, a starton itt az Ahától, a Take a Me.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: A Békés Csabai Tabán Néptánc Egyesület 2026. május 30-án 14 és 18 órától tartja évvégi gála műsorát, melyben fellépnek a szervezet Békés Csabai csoportjai. Harmadik Békés Csabai utcazene fesztivál lesz május 28-a és 30-a között Békés Csabán 5 különböző helyszínen. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. A Munkács Mihály Múzeum időszaki kiállítása, milyen lények éltek itt a késő krétakorban. A kiállítás gyermeknapon, május 31-én vasárnap ingyenesen látogatható 14 éves korig.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió.
4: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Ausztriából jött, oda menjen vissza, jelentette ki Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, aki az osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzet ügyében a szennyező fizetelv alapján több mint 10 milliárdos kár megtérítését és a veszélyes anyag visszaszállítását követeli. A kormány a zéró tolerancia jegyében vizsgálatot indított a közvetítő kereskedők felelősségének megállapítására, miközben egy osztrák-magyar vegyes bizottság is megkezdte a munkát a helyzet kezelésére. A porzás csökkentése érdekében a miniszter az önkormányzatok szerepvállalását is sürgeti, mivel egyedül Szombathelyen több mint 100 000 tonna szennyezett követ kell felszedni, elszállítani és biztonságosan letárolni. A Mi Hazánk mozgalom azt kezdeményezi, hogy a férfiak is nyugdíjba vonulhassanak 40 év munkaviszony után, ahogyan erre jelenleg a nőknek van lehetőségük. A parlamenti vitában Dúró Dóra hangsúlyozta, a magyar férfiak várható élettartama és egészségben eltöltött évei jelentősen elmaradnak az uniós átlagtól. A javaslatra reagálva Magyar Péter azt mondta, hogy mindenben egyetért az indítvánnyal, és szerinte alkotmányellenes, hogy jelenleg csak a nők élhetnek ezzel a lehetőséggel. Hozzátette, a kormány a költségvetési helyzet felmérése után dönthet a bevezetés időpontjáról. A legjobb kóborállat az, amelyik meg sem születik, hívja fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője. A szervezet 2026 első félévi kisállat ivartalanítási programjának sikeres zárása kapcsán. Serez Zoltán kiemelte, hogy az ivartalanítás a leghatékonyabb és leghumánusabb módja a gazdátlan állatok számának csökkentésére, hiszen egyetlen nőstény kutya évente 8-10 kölyköt, egy nőstény macska pedig akár 12-20 utódot is világra hozhat. A támogató program révén közvetlenül több mint 7-8 000 felesleges szaporulat megszületését sikerült megelőzni.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel, ez a start a 98.4-en, a Recki Zoltán. Mondjuk ebben az órában jön a Roxette-től a Stars, itt lesz a Talk Talk, Jimmy Somerville és Emily Sandétől is meghallgathatunk egy dalt, ezúttal a Next to Meet. Kedves délutánt, hallgassd a startot, az Erasure-t, itt a Chains of Love.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A galapagoszi óriás teknősök híresen lassú állatok. 17-szer lassabbak egy sétáló embernél.
2: Te nem vagy teknős, vagyis ha időben elindulsz, akkor még ideérsz a Borfestre. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31. Szegediborfesztivál.hu.
3: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen. Csapadék holnap nem várható, több helyen lesz viszont élénk az északnyugati szél. Hajnalban 9, még holnap délután 24 fok várható. Nem rossz. A Starton Jeannie Somerville-el folytatjuk. Bár is szól a You Make Me Feel.

0: words in heavy doses.
1: Start Rádió.
2: Közlekedési információ.
3: Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkülettel lehet találkozni. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Komoly szigorítás jön a műszaki vizsgán, amelynek keretében a jövőben a valós üzemanyagfogyasztást és a széndioxid kibocsátást is kiolvashatják a 2021 után forgalomba helyezett gépjárművekből. Az Európai Unió szabályozási tervezete szerint a fedélzeti fogyasztásmérővel felszerelt személygépkocsik és kisteherautók valós adatait anonimizált formában továbbítják az Európai Bizottsághoz, hogy ellenőrizzék a gyártók által megadott katalógus értékek és a valóság közötti eltéréseket. A módosítás különösen a hibrid és az elektromos járműveket érinti, az ellenőrzési lista bővítése mellett pedig a jövőben a vezetőasszisztens rendszerek és a légzsákok működését is vizsgálni fogják a szakemberek. Az utasokat nem átverni kell, hanem tájékoztatni, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter, aki újra elérhetővé tette a vonatok valós idejű mozdonykövető rendszerét, az EMIG-et. A MÁVA felületet még egy évvel ezelőtt a korábbi miniszter Lázár János döntése nyomán kapcsolta le, amit Vitézy a problémák eltitkolásaként értékelt, míg ő a nyitottság mellett foglalt állást a pünkösdi vasúton.

0: működő megoldás kidolgozására, hangsúlyozva a teljes átláthatóság fontosságát. Már az idei negyedik negyedében megkaphatják a nyugdíjasok a Széchenyi pihenőkártyát. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy a tervek szerint a 250 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők 200 ezer forintot, míg a 250 és 500 ezer forint közöttiek 100 ezer forint juttatást kapnának, amelyet élelmiszerre, gyógyszerre és pihenésre is fordíthatnak. A támogatás kifizetése a költségvetés helyzetétől függ, és a tervek szerint negyedéves részletekbe érkezhet az érintettek kártyájára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a start a 98.4-en, Aracki Zoltán, hogy ebben az órában itt lesz Billy Idol-tól a Cradle of Love, jön nem sokára Melanie C, Mika, a Roosevelt és az R.E.M. egy dalap. Kellemes délután a következő előadók 87 körül robbantak be a zenei életbe, és aztán néhány éven belül szét is váltak, aztán 2010-es évek környékén újra alakultak, de már slágert nem gyártanak. A Brosszal folytatjuk itt a startban, már is itt a When Will I Be Famous.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Látom, üres a poharad. Kérsz még egyet?
1: Dehogy kérek, hát mit kezdjek két üres pohárral?
2: Hát meg kell tölteni. A te poharad mennyit bír?
1: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között.
0: A Bora Kft.

0: Május 1-én megnyitja legújabb belvárosi üzletét Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hatalmas nyitási akciókkal és széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Bora Kft., ahol a minőség és a kedvező árak találkoznak. Minden nap 15 és 19 óra között frissebb erre várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
1: Józsi, hova viszed a talicskát?
2: Hát a Hidi vásárra. Azt mondta a rádió, hogy 250 kőműves lesz ott. Megyek én is.
1: Nem kőműves, kézműves.
2: Ja, úgy is jó. Újra itt a Hidi vásár. Május 30-31. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
4: Reklámot hallottak. Sok a szeres. És még több.
5: Start Rádió.
6: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, a több fokkal felfrissült levegő sokunk közérzetén és hangulatán is javít. Az átolódó hideg front megszüntette átmenetileg a kánikulát, utána még enyhe hidegfronti tünetek jelentkezhetnek, fejfájás vagy akár migrén is kialakulhat, a jelentősebb napi hőingás viszont vérnyomás ingadozást idézhet elő. Csapadék már nem várható, a napos idő viszont pozitív hatással lehet ránk. Sokfelé megélénkül viszont az északi-északnyugati szél, emiatt jelentősen mértékben romolhat a járművek menet stabilitása. Vigyázzatok magatokra!

tart a 984-en, dinoszaurusz temetőre bukkant a Kanadában, és nem is akármilyenre. Alberta északi erdeiben, Limestone Creek nevű helyen több tízezer állatcsontját találták meg. Ezek a több mint 6 méter hosszú, 2 tonnás növényevők hatalmas csordákban vándoroltak, és úgy tűnik, hogy egy katasztrofális árvíz egyszerre sodorta el őket. A csontok olyan sűrűn fekszenek, hogy négyzetméterenként akár 300 is előkerülhet. A paleontológusok szerint ez Észak-Amerika egyik legsűrűbb dinoszaurusz lelőhelye. Hogyha érdekel egyébként a téma, a BBC új sorozatában még többet meg lehet tudni erről a lenyűgöző felfedezésről.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.
1: 6 óra, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán. Ebben az órában jön Lenny Kravitz-től az Are You Gonna Go My Way? A női göndörhajú dobos valahogy beleégett a retinámba. Még amikor az MTV-n láttuk ezt a videót, itt lesz. Még ebben az órában a Coldplay-től a Higher Power, érkezik Björk-től a Big Time Sensuality, és meghallgathatjuk Katy B-től a Crying For No Reason-t is. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, benne az elég furcsa nevű Soul Sister-re. Folytatjuk. Itt a The Way to Your Heart.

most tart a 984-en, jöjjenek az évfordulók. 117 éve született Ian Fleming angol író, James Bond megalkotója. 73 éve a görög nők szavazati jogot kaptak. 1952-ben nem volt az olyan régi. 57 éve született a mai napon Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, színésznő, maga a Locomotion. 283 éve megnyitották az első fedett úszodát. 87 éve született Gruber Hugo, Jászai Díjas, bábszínész, szinkron színész. 26 éve, 21 év után újra megtekinthető lett Leonardo da Vinci mesterműve, az utolsó vacsora. 23 éve Mars Odyssey, a NASA űrszondája nagy mennyiségű hidrogént találta vörös bolygón.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Intézményenként nyilvánossá válnak a kórházi fertőzési adatok egy friss kormányhatározat szerint. Az egészségügyi miniszternek június 30-áig kell kidolgoznia azt az országos módszertant, amely alapján az aktív fekvőbetegellátást nyújtó kórházak mutatóit közzéteszik. Az első szakmailag ellenőrzött intézményi adatsorok szeptember 1-én kerülnek nyilvánosságra. A kormány döntése értelmében a fertőzési adatok mellett a betegjogi intézményrendszert is megerősítik, javítva a betegjogi képviselők elérhetőségét és biztosítva a függetlenségüket. 100 000 forintos iskola kezdési támogatás előkészítéséről döntött a kormány a legfrissebb magyar közlönyben megjelent határozatával. A pénzügyi, az oktatási és a gyermekügyi, valamint a szociális és családügyi tárcának június 15-éig kell kidolgoznia a program részleteit, a finanszírozási forrásokat, valamint a jogosultak körét. A határozat értelmében a javaslat elkészítésekor kiemelten figyelembe kell venni az esélyegyenlőségi szempontokat, ami arra utal, hogy a támogatást célzottan a rászorulók családok kaphatják meg. A közoktatásban tanuló 1,2 millió diák közül a tervezett keretösszeg alapján várhatóan több mint a felük részesülhet a juttatásban. A legjobb kóborállat az, amelyik meg sem születik, hívja fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője. A szervezet 2026 első félévi kisállat ivartalanítási programjának sikeres zárása kapcsán. Serez Zoltán kiemelte, hogy az ivartalanítás a leghatékonyabb és leghumánusabb módja a gazdátlan állatok számának csökkentésére, hiszen egyetlen nőstény kutya évente 8-10 kölyköt, egy nőstény macska pedig akár 12-20 utódot is világra hozhat. A támogató program révén közvetlenül több mint 7-8 ezer felesleges szaporulat megszületését sikerült megelőzni.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene, sok zene, és még több,
3: és még több.
4: Start Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége ifjabb Krista Lajos, DJ. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!

0: Sportrádió.
1: Miért nem engedsz stílusilag?
2: Mert nem akarok.
1: Ragaszkodsz ehhez a vonalhoz?
2: Így van. Meg a másik, hogy én nem vagyok a beszéd, nem szeretek úgy beszélni. Uh-huh. Szóval én is sok diszkóba jártam, és tudod, te is nagyon jó, amikor ki volt már mindenet, hogy jön a jó zene, jön a drop, és akkor elkezd beleénekelni, vagy belebeszélni.
1: És most nem mondtam nevet.
2: Igen, de mindenki tudja, kire gondolok, vagy kikre gondolunk, lényegtelen. Nem bántom őket, mert ők így csinálják.
1: Neked is a kedvenc filmed a Bárányok Halva.
2: Igen.
1: Mindegy, zárója bezárva, igen.
2: De szóval én inkább megmondtam az elejét, hogy minden, hogyha megyek, én nem beszélek. Szóval itt van a mikrofon, aki akar beszélni, szóval, hogyha énekelnek, akkor itt van, de mondom, én nem fogok konferálni, én nem fogok énekelni nektek, én nem fogok semmit csinálni. Mondom, én azért vagyok itt, hogy zenét szolgáltass, csak szépen csendben a háttérben, jöhettek zenét kérni, bármi, megoldjuk, de mondom, én nem beszélek.
1: Érdekes egyébként, mert édesapád is, amikor itt volt, meg ugye Kányeszki Gabi is, amikor itt volt, ők szentül meg voltak győződve arról, hogy egy buli akkor jó, hogyha a DJ tud kommunikálni, úgymond így beszédben is, tehát nem csak zenén keresztül, hanem beszédben is az emberekkel. Ennek ellenére te nem beszélsz.
2: Nem.
1: Akarsz, hogy nem tudsz?
2: Lehet, hogy van egy kis önmegtartozás ebből a szempontból, nem tudom, hogy nem vagyok így a hangommal, vagy így nem tudom így ezt, hogy azt nem akarom, hogy ugye én tudom, milyen érzés az, amikor szól a zene, mindenki táncol, jól érzi magát, és akkor hirtelen elkezdenek belebeszélni, vagy bármilyen is. Nagyon sok rossz élmény volt ebből nekem. És pontosan ezt nem akarom az én, amikor csinálok bulikat, hogy ugyanezeket átéljék azok az emberek, mert senki nem kíváncsi arra, hogy én mit gondolok, meg hogy énekelek, meg milyen a hangom, meg tudják nagyon jó. Jó, azt lehetne annyira, hogy most jön a Boniem, de most arra minek mondjam be, vagy jön a Modern Talking, minek mondjam, amikor úgyis fel fogják ismerni, mert olyan zenéket játszok, hogy tudják, hogy ki az eladója. Ennyi.
1: Világos egyébként, itt helyi viszonylatban is sajnos tudunk mondani olyan illetőket, de ugye korrektek vagyunk, és nem mondunk
2: de nem
1: neveket.
2: Őket, nem bántjuk őket, nem bántjuk. De hogy is más a stílus.
1: Így van. A DJ-zésen kívül egyébként van-e más ilyen szórakoztatóiparral kapcsolatos tevékenységed, vagy csak ez?
2: Nincs, csak ez. Ez inkább ilyen hobbi szint nálam.
1: Tehát
2: szóval
1: a hangosítás, fénytechnika?
2: Kellene egy kis
1: fejlesztés. És most nem a reklám, tehát ezt hozzá kell tenni. Lábjegyzetbe azért jegyezzük, betisztelt bíróság, hogy ez nem a reklám helye. Ez csak egy kérdés.
2: Egy általános kérdés.
1: Így van.
2: Szóval, hogy én lassan ugye én fejlesztenem kellene, mert én még mindig azokkal a fényekkel diszkózok. Ugye van egy retro feeling ennek attól függetlenül, mert Fater ugye ezekkel is diszkózott még a 80-as években. Szóval nekem azok a fények megvannak, szóval én még azokat viszem tovább, szóval alaphangon, úgyhogy már visszak a retro feelinget, akkor már vigyünk hozzá fényeket is, mert most egy retro, jól néz ki a lézer, meg tudom én, de azok a régi kis pásztázó,
1: a halogénizzós,
2: van egy nagy régi UV-cső, akkor az is világít mögöttem, amit még az öreg, még a 80-as években.
1: Az megvan, igen.
2: És még mindig azzal, és még mindig bírja.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Segít téged egyébként mostanában? Tehát mit tudom én, hogyha vannak ismerősei, akik mondják neki, hogy Lajoskám, kéne valami jó bulit csinálni, hát megcsinálja a fiam. Tehát
2: így van, pontosan, pontosan, ez így megy szájról szájra, hogyha az öreget is megkeresik, akkor én már nem csinálom, már átlattam Lalának, beszéltek vele, vagy beszélek én vele, megadom a telefonszámot, és akkor leülünk, és akkor megbeszéljük.
1: És akkor aktívan keresgetik még az öreget egyébként?
2: Nem tudom, most így kicsit el van veszve, hogy ő is rádiót csinálja azt a rádiót, ő nagyon, hogy most ő ebbe benne van. Nem tudom, hogy most így keresgélik, nem nagyon hallok erről. Most ilyen csend van, ilyen hírzárlat van egy ideje. Ugye voltak ilyen kis esküvőket csináltam, házi bulikat, de tudod, ez mind ilyen kis szűkebb bulik, szóval én nem megyek el. Idén szeretnék, ezt így zárójel megmondom, mert tavaly volt egy érdekes beszélgetésem Elek úrral, Gyulai szervezével, hogy egy szabadtéri bulit, hogyha lehetne.
1: Hogy Gyulán.
2: És mondta, ezt tavaly beszéltük, és mondta, hogy visszatérünk rá idén, most már lassan idén van, szóval majd lassan le kell üljek vele beszélni.
1: Egyébként, hogy látod, lenne rá igény? Tehát mit tudom én, már csak abból kiindulva, hogyha az emberek a plakáton meglátják azt a nevet, hogy Krista?
2: Szerintem igen. Mondjuk én inkább arra szeretnék hajazni, hogy az én korosztályom ez a 38-40-42, így ez a korosztály, hogyha van egy ilyen ez a HB bulit, HB diszkó Krista Lalival, vagy valami ilyesmi lenne, akkor szerintem az sok embernek felidézne olyan emléket, amire azt mondja, hogy na oda viszont kimegyek, azt megnézem, hogy meghallgatom.
1: De mi van akkor, hogyha vannak olyan emberek, akiknek ezek a nevek, hogy HB diszkó, ez elég. Azért mondjuk ezt a nevet, mert ugye ez a hely már nem létezik.
2: Igen.
1: Tehát ugye nem reklám, meg semmi ilyesmi. Tisztelt bíróság, még egyszer mondom. Tehát mi van akkor, hogyha ezek az emberek azt mondják, hogy HB diszkó, akkor nem megyek.
2: Jó, akkor legyen úgy, akkor úgy mondom, hogy a név alapján ugye arra tudnak valamire hajozni. Hát nem azt mondom, hogy nagy képűség, de mondjuk én erre büszke vagyok azért, hogy sokan ismerik a nevet, szóval tudják nagyon jó, hogy mégis milyen stílusban zenélünk, a Fater is amit csinál, meg én is amilyen zenéket játszok, szóval én úgy gondolom, hogy ez lenne egy alapja ennek az egész történetnek, hogy eljönnének. Hogyha még nem is a helyiek, de akkor ott a jó, persze az könnyű, ott a környékbeliek, ott vannak ott a
1: szomszédok,
2: így van, és akkor
1: rokonság,
2: így azt kijönnének egy kicsit, vagy meghallgatnák, nekem az is jó. Hogyha 20-an lesznek is, az a 20 ember jól érzi magát, nekem az is tökéletesen jó.
1: Utcán a hétköznapokban találkozol-e olyan visszajelzésekkel, miután szembesülnek az emberek a te becses vezetékneveddel, hogy jó, nem te vagy véletlenül a valakinek a valaki?
2: Dehogy nem, persze, igen, ez is az van, hogy Krista tata, valami rokonod, mondom, igen, fater, emlékszem, mikor rádiózott, mikor dobozom diszkózott, mikor itt a megyében, nem tudom, melyik faluba, vagy hol volt éppen, milyen jó bulikat csinált az öreg, mondom, igen, és ez körülbelül minden évben, vagy 40-szer megtörténik.
1: És az az érdekes, hogy ez nem mostani történet, amikor ott diszkózott, hanem körülbelül ilyen 30-40-nek.

Hát a 8, hogy volt? 82, ha jól emlékszem, valahogy így, vagy 84, nem tudom, nem akarok hírséget mondani, de ott a 80-as évek elején volt. Startrádió.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
6: Itt vagy, veled én, te meg én, gyere nézd meg, hogy merre sodor az élet, éltet, ha nem is kérek, gyere nem nézlek.

rien.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: It's not over. I'm not going home till I can take

chiudiamo con le e io non si decreteo e chiudiamo con le

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 28-a csütörtök déli 12 óra van. Nyílt napot tartottak a Mentor iskola kertben Békés Csabán. Gyermek jóléti ügyek és lakáskoncepció is volt a közgyűlés fókuszában. Töretlen az érdeklődés a Békés Csabai Vulkánsild állásai iránt. Rendőrségi intézkedések sorozata zajlott Békés vármegyében. Már is mondom a részleteket. Az Országos Iskolakert Fejlesztési Program részeként kedden Mentor iskolakerti nyílt napot rendeztek a Békés Csabai Erzsébet helyi általános iskolában. A Madács